0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok a Rádió Burgenland mikrofonjánál, Bányi Kriszta köszönti Önöket. Mai Hírmagazin adásunkban beszámolunk arról, hogy a napokban megtartott tisztújító közgyűlésen a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület újra választotta elnökségét. A Lenzing cég bejelentése után, miszerint bezárni és eladni kívánja a Heiligenkreuz Rába keresztúron található telephelyét, mintegy 300 munkavállaló tart attól, hogy elveszíti munkahelyét. A tartomány gondoskodni kíván arról, hogy az üzem tovább működhessen. A múlt héten Ogau okatelepülésre érkeztek a fiatal első segélynyújtók, hogy egy nemzetközi versenyen mérjék össze tudásukat. A 12 ország csapatai között voltak, akik Magyarországról jöttek a burgenlandi megmérettetésre. Na de nézzük a részleteket, tartsanak velem! A vezetőség 3 éves periódusának lejártával tisztújító közgyűlést tartott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület az Őri-szigeti evangélikus gyülekezeti teremben július 24-én pénteken este. A vezetőség marad, viszont 3 évtized után megköszönték a munkáját Balika Alfred független pénzügyi ellenőrnek. Új helyre költöztek, és az utóbbi 3 év több jubileumot is magával hozott, számolt be Prascsaics Kármen, az Egyesület irodavezetője szerkesztőségünknek.
2: Beszámoltunk az elmúlt 3 év tevékenységeinkről, pontosan Frava Lajos elnök úr számolt be a sokféle projektről, munkánkról, ami itt folytatott, egy pár highlight, úgy lehet nevezni az elmúlt 3 évben. 10 éves volt a népzeneoktatás, 20 éves volt az énekkör, az idén még megtartjuk a 25 éves gyermekórának a jubileumát. Közben elköltözött az irodánk a népcsoportok házába, ami viszont ki szeretnék emelni, azaz, hogy megköszöntünk Balika Alfrednak a több mint 3 évtizednyi önkéntes munkát. Ő volt mindig a független ellenőr, és most kvázi véglegesen elbúcsúzott a nyugdíjba.
1: Megerősítésre kerültek-e a jelenlegi státuszok?
2: Az eddigi elnökség változatlanul tovább folytatja a munkát, mindenki egyértelműen újra választotta őket, mondom csak Balika Alfred elköszönt, mint ellenőr helyette most a Talaszki Ehet újan erősíti a csapatunkat. Szabó Berna mellett, aki eddig is már nem tudom hány éven keresztül látja el azt a feladatot, úgyhogy most is 2 megbízható ember szemen tartja nálunk a pénzügyeket.
1: És akkor hogy is néz ki a folytatásban az elnökség, aki eddig is volt? Alassuk be azokat, akik esetleg nem tudnak róluk.
2: Ugyanúgy maradt elnök Frava Lajos, első helyettese Zsóter Iris, második helyettese Rácz Stefan. Pénztáros eddig is volt Gál Helmut, az ő helyettese Gál Misi. Jegyző Rejta Bernadett, neki 2 helyettese van, Liz Debelin és Pál Katrin.
1: Új helyszínre költözött az Egyesület. Miként élik ezt meg a tagok, hogy reagálnak erre?
2: Mindenki most már kíváncsi a nyitásra, annak csak szeptember végén kerül sor. Eddig még próbaüzemben van az egész ház, úgy kértek tőlünk, hogy egyelőre még ne szervezünk ide nagy rendezvényt, de hamarosan majd kvázi fény derül mindenre, és várunk akkor mindenkit szeptember 26-ára egy ilyen nyílt napra, meg lehet nézni akkor nyugodtan az egész irodánkhoz, vagy a helységek, amik itt most rendelkezésünkre állnak. Van még munka hátra, addig, amit kvázi be kell fejezni, ugyanúgy a tervezőknek, mint nekünk is, népcsoportoknak. De örülünk, hogy kvázi egy új tanévben már úgy indulhatunk, hogy teljes erővel új helyen várunk mindenkit, akik eddig is hozzánk jártunk a jövőben is.
1: Jelentős átalakítást jelentett be az osztrák Lenzing vállalat. A tőzsdéjegyzett szálas anyaggyártó Heiligenkreuz Rába keresztúron 2026 végéig, míg az angliai Grimsbyben pedig 2027 végéig fokozatosan megszünteti a textilipar számára készülő nyersanyaggyártását. Kelemen Dorottya a részletekkel.
3: A Heiligenkreuz Rába keresztúri üzemben jelenleg mintegy 300 ember dolgozik. A döntés sokként érte a dolgozókat és az üzemi bizottságot. A munkavállalók számára szociális terv készült. A vállalat korábban már 600 adminisztratív munkahely megszüntetését is bejelentette, most pedig a termelés leállítása miatt további állások szűnnek meg. A Lenzing vezérigazgatója Georg Kasperkovic szerint a cél az, hogy a Rábakeresztúri üzem új tulajdonossal tovább működhessen. A vevő keresése azonnal megkezdődik. Hans-Peter Doskozil burgenlandi tartományfőnök hangsúlyozta, hogy a tartomány nem hagyja magára az érintett dolgozókat, és mindent megtesz a munkahelyek megőrzéséért, valamint egy fenntartható megoldás kidolgozásáért. Az FPÖ és az ÖVP szintén a munkahelyek megmentését sürgeti. A bejelentés a vállalat stratégiai átalakításának része. A Lenzing 2027 végéig világszerte mintegy 2000 munkahelyet szüntet meg, például az angliai Grimsby üzem is bezár 2027 végére. A vezetőség szerint ez nem egyszerű költségcsökkentés, hanem a vállalat hosszú távú megújulását szolgáló program.
1: Burgenlandi kirándulóhelyeken talált azbesztet a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet laboratóriumi vizsgálatokkal akár 50%-os azbeszt tartalmat is kimutatott, kavics és homok mintákban. Ezek a vizsgálatok több ismert burgenlandi kirándulóhelyet is érintettek, köztük a Lockenhaus Lékai várat, a Burg Schleining városszalónak parkolóját és belső udvarait, valamint a Geschriebenstein irodkő kilátó előtti burgszét. Különösen érintett két közeli túraútvonal is. Az érintett szabadidős vállalkozás és a Lockenhaus Lékai vár tulajdonosai azt tervezik, hogy a szennyezett területeket lezárják és nedvesítik. A tartomány tulajdonában lévő Burg Schleining városszalónak vár viszont hangsúlyozza, hogy az ismert mérési eredmények nem lépik túl a törvényes határértékeket. A tartományi holding ennek ellenére szabványnak megfelelő mintavételt javasol. Január óta 4 kőbányát zártak be Burgenlandban az azbeszt terhelés miatt. A hatóságok még nem tették közzé a szakértői véleményeket. A tartományi munkacsoport levegőminőségi méréseket indított, de bírálja a Greenpeace mintavételének minőségét, és megerősíti, hogy az eddigi mérési eredmények törvényesek.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: A Samariterbund, szamaritánus segélyszervezet által szervezett 10. Samaritan International Contest nemzetközi elsősegélynyújtó verseny idén Burgenlandban Oggau Oka településen zajlott. Európa 12 országából érkező fiatal szamaritánusok mérték össze elsősegélynyújtási ismereteiket és készségeiket az elmúlt héten. Részletek Kelemen Dorottyától.
3: 12 európai országból több mint 100 gyermek és fiatal gyűlt össze Oggau Oka településen, hogy bizonyítsák elsősegélynyújtási képességeiket. A nemzetközi versenyen baleseti helyzeteket szimuláltak, amelyekhez a statisztákat valósághűen sminkelték. A fiatal elsősegélynyújtóknak emellett sérülteket kellett ellátniuk. A verseny része a gyakorlati feladatok mellett egy elméleti ismeretvizsga is volt. Az 5 napos kihívás során nem csupán tudásukat, elkötelezettségüket és csapatszellemüket bizonyították, hanem azt az erős összetartozás érzetet is, ami ezeket a fiatalokat az országhatárokon átívelően is összeköt. 12 kihívásokkal teli állomáson és egy ismeretvizsga során a fiatal résztvevők bebizonyították, hogy nem csak elsajátították az elsősegélynyújtási ismereteket, hanem azokat szenvedéllyel és együttérzéssel a gyakorlatban is alkalmazzák. A csapatok minden helyzetben megállták a helyüket, bemutatva az együttműködés, a barátság és a kölcsönös tanulás értékét. A 2026-os Samaritan International Contest versenyen az olaszországi Landesrettungsverein Weißes Kreuz ifjúsági csapata szerezte meg az első helyet az A csoportban, vagyis a 12-től 15 éves korcsoportban, míg a B csoportban a 16-tól 21 évesek között az Arbeiter Samariterbund Österreich nyerte el az aranyérmet.
0: Nemzetközi hírek.
1: 143 igen és 46 nem szavazattal fogadta el a magyar parlament ma kedden a vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi nemzeti hivatal létrehozásáról szóló törvényt. Ennek a korrupció ellenes hatóságnak a feladata lesz a leváltott kormányfő Orbán Viktor hivatali ideje alatt eltüntetett állami és uniós források felkutatása, azoknak az államnak történő visszaszolgáltatása, valamint a feltételezett elkövetők ellen büntető eljárás indítása, tájékoztatott az APA. A törvény hatályba lépését követően a parlament 30 napon belül kinevezi a hatóság elnökét és helyettesét. A kezdeti 2 hónapos szakaszban a hatóság felépítésére és az első nyomozások előkészítésére kerül sor.
0: Időjárás.
1: Az este napos idővel zárul, a kevés felhő is teljesen eloszlik. Az éjszaka csillagos lesz, és a hőmérséklet 18-14 fokra csökken. Holnap szerdán ismét nagyon meleg lesz, a hőmérséklet 30-34 fokig emelkedik. A nap reggeltől estig ragyog, a többnyire felhőtlen égbolton. Ehhez mérsékelt vagy élénk déli szél társul. Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy szerencsések, akik éppen szabadságukat töltik, és van lehetőségük a hűsölésre. Mi pedig, akik dolgozunk, figyeljünk arra, hogy kerüljük a tűzőnapot, és fogyasszunk elegendő folyadékot. Vigyázzanak magukra, holnap este várom Önöket vissza a Rádió Burgenland mikrofonjánál, ahol 18:45-kor kezdődik majd ismét a Magyar Hírmagazin adása. Már is forog a jazz meg az, és a csepp a tengerben, de előtte még megköszönöm kitüntető figyelmüket. További szép estét, viszonthallásra és jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Bányi Kriszta.